0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Új szintet lépett a GTK és a Teva együttműködése. Járőrök buktatták le a Hajdú Hadházi Társaságot. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán a Teva és az Egyetem több mint egy évtizedes együttműködésének részeként. A Teva Green Zone, valamint a Teva sarok a hallgatók szakmai beszélgetéseit, kapcsolódását és kikapcsolódását is segíti. A vállalat emellett egy oktatási célokat szolgáló automata technológiai mérőberendezést is adományozott a karnak. Az együttműködés fontos része a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Számolt be róla az oidep.hu. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta a rádiónak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Rendőrök figyeltek fel egy többfős társaságra a Debrecen-Csapókert vasútállomáson hajnali órákban. A fiatalok két kerékpárral és egy rollerrel várakoztak a vonatra, azonban a járőrök kérdéseire többször is ellentmondásba keveredtek a közlekedési eszközzel kapcsolatban. Végül elismerték, hogy a bicikliket és a rollert nem sokkal korábban lopták a belvárosban. A hajdúhatházi lakosokat előállították, ellenük eljárást indítottak, a lopott járműveket pedig lefoglalták. Számolt be róla a Hajdú Press. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdú-Biharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Ezortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.

0: de moi.
1: Dansz avec moi, mert mi nap mint nap megadjuk a város ritmusát. 6 óra van, jó reggel Debrecen. Indul a reggel a Best FM-en egy igazi primadonnával. Róla szól a dal, a Marina and Diamonds-tól. A csütörtök reggelben. A következő dal meg rólad szól, mert ez annyira te.
2: Ez annyira te, ez annyira én. Nincs ilyen páros a földkerekén. Ez annyira.
1: Képzelje mindenki oda, akit akar. Kassa Tibi és Dear Henny dalával. Szeptember 24-e van. Egy születésnapos dalt is hallanak majd. Képzeljék el, ma már egy hián 70 esztendős. A Jailhouse Rock. Azt pedig nem kell mondanom, hogy kitől, mert mindenki tudja. Szerte a világon. Indulhatunk? Akkor hajrá, Debrecen! Jó reggelt a 104,6 MHz-en!
3: Energetikai támogatás Hajdú Szoboszlón, családbarát elismerés kapott a klinikai központ, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
5: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon. Viszont az export képességünket azt csökkentette. Ez a hatást azt látni kell. Tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételi esés fog okozni a gazdálkodóinknak.
3: Új energetikai támogatási formát vezetnek be Hajdúszoboszlón, emellett több meglévő támogatás feltételeit is kedvezőbbé tette a képviselőtestület, számolt be róla a HAON. A támogatásra azok lehetnek jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 299.250, egyedül élők esetében pedig a 327.750 forintot, és 2 millió forintnál nagyobb értékű vagyonnal sem rendelkeznek. A támogatás fűtési és melegvízrendszer felújítására vagy cseréjére, veszélyhelyzet elhárítására, nyílászáró cseréjére és hőszigetelésre is kérhető. A számlával igazolt költségek felét legfeljebb 500 ezer forintot téríthetnek meg, fogalmaztak. Családbarát kórházi osztály elismerést kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának több részlege, számolt be róla az unidep.hu. A díjjal azokat a kórházi osztályokat ismerik el, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett a betegek és a hozzátartozóik támogatására, valamint az egészségügyi dolgozók jólétére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség ítéri oda.
1: Gratulálunk a gyermekklinika valamennyi dolgozójának, és sok erőt kívánunk a munkájukhoz. Milyen lesz a mai napunk, Dániel? Hallottam, hogy változékony. Úgy látom az időkép.hu információi alapján, hogy a délelőttünk inkább napos, a délutánunk meg inkább felhős, és olyan őszies, 10 fok alatt van Debrecenben a hőmérséklet. Halljuk, mennyi lesz ma napközben.
3: Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
1: Köszönjük szépen! Egy óra múlva visszavárunk, Dániel, addig pedig csak a zenei kedvencek, most például Kassa Tivitől és Dér Henitől. Igen, ma a napközben még 20 fok alatt, a hétvégén meg akár 20 fok felett, vasárnapra hétfőre 24 fokot is mondanak. Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok el!

0: Madonna, a Best of Emma Marina and the Diamonds dala. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt!
0: Vagy mondjam azt, hogy jó napot, itt van már a válfás Gyuszi, jár neki egy pici puszi. Talán ebből a kis idézetből sejtik, hogy mivel folytatjuk mindjárt a csütörtök reggelt. Jó napot, itt van már a rádiós Laci, jár neki egy pici puszi, és sok-sok közlekedési információ. Gerzson, azért a puszira annyira nem ragaszkodom tőled, de az infót köszönöm neked. Létavértesről Debrecen felé koccanás a várostáblától, mint egy kilométerre, a félsávot fogják a felek. Szürkület van, vagyis hát még sötét szinte, alig virradt, úgyhogy nyilván óvatosan közelítsék meg majd a helyszínt. Létavértesről Debrecen felé, és koccanás a várostáblától egy kilométerre, mármint hogy a létavértesi várostáblára gondolsz, ugye? Kedves Gerzson barátom, 500-540 és 39-33-104. Köszöntünk mindenkit szeptember 24-én a Gellértek és a Mercedesek neve napján. Regisztráció indul, bestfmdebrecen.hu. Ez igaz a névnaposokra, a születésnaposokra és a ma évfordulót ünneplőkre is. A születésnapi sorsolás az reggel legvégén, a névnapi meg majd délelőtt valamikor 10 és 11 óra között. Jó, ez így? Hát persze, megszokták. Szóval akkor 2 perccel 4:15 után érkezik a válfás Gyuszi, azaz a nagyszerű Koltai Róbert és Presser Gábor csodás muzsikája.

mint április elején olyan szeszélyes időjárásunk van, hideg, hűvösebb, szeles, változékony, hol fú a szél, hol lecsendesedik, hol befelhősödik, hol kisüt a nap. Ma kapunk ilyet is, olyat is, a reggeli 8 fok után napközben maximum 18 fok lehet. Még mindig baleset lehet, Debrecen és Létavértes között jelezték a hallgatóink, hogy Létavértesről Debrecen felé koccantak a várostáblától 1 kilométerre körülbelül, és egy fél sávot blokkoltak. Köszönjük! Szeptember 24-e a Gellértek és a Mercedesek neve napja. Rögtön köszöntjük őt. Később majd Pásztor Erzsit, azaz Jankát, aki 90 esztendős lett. Pápai Erzsébet néven született, és a debreceni Csokonai Színház tagja volt az akadémia elvégzése után. Ó, hát neki külön fejezet lesz, de csak azért, mert vannak itt még mások, akiket meg szeretnék említeni ebben a blogban. Például azt a báb filmest, filmes alkotót, akinek gyermekkorunk legjobb báb alkotásait köszönhetjük, és ez nemzetközi báb alkotás. Mutatom is a világhírű Make Showtime.

Becky uraság és Miss Röfi. Na és a többiek. Topi Moci. Ez a Muppet Show, és az alkotója Jim Henson, aki 90 évvel ezelőtt született ezen a napon, 1936. szeptember 24-én. De nem csak a Muppet Show-t alkotta, hanem akkor mutatok még egyet az életművéből. Még egy muzsikát? Megvan mindenkinek? Jim Henson születésnapján.

90 éve született Jim Henson tehát, a Muppettek atya és a Szezám utca alkotója, filmes, bábművész, rendező, producer, igazi multitalentum volt. Kit ünneplünk ma még a születésnapján?

0: Háziboli 2 Filipje volt. Aztán Nia Vardalost, a Bazi Nagy Görögzi filmek főszereplője, írója, rendezője és producerem a 64. Róla is biztosan szó lesz majd később. Most azonban legyen szó a Gellértekről.
1: Köszöntjük Gellért nevű hallgatóinkat! A Gellért német eredetű férfinév, jelentése kemény gerely. Leghíresebb tulajdonosai a névnek Gellért püspök, Raksányi Gellért színművész, és természetesen ön kedves Gellért, aki a rádiót hallgatja.
0: És a Mercedesekről!
1: Köszöntjük Mercedes nevű hallgatóinkat! A Mercedes spanyol eredetű női név, jelentése fogoly kiváltó Szűz Mária. A név legismertebb viselői a népszerű automárkán kívül Ambrus Mercedes modell, Stieber Mercedes világ- és Európa bajnok vízilabdázó, és nem utolsó sorban ön kedves Mercedes, aki most a rádiót hallgatja.
0: Kell és mivel köszöntjük a mai névnaposokat 2 perccel fél hét után a Verve egyetlen igazi nagy slágerével, hiszen ma lett 55 esztendős a The Verve formáció dobosa Peter Salisbury, ez pedig a csapat tényleg mega slágere. A csütörtök reggelben a Best FM-en a Bittersweet Symphony. Boldog napot Debrecen, és boldog névnapot kedves Gellértek és Mercedesek!

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, kellemetlen helyzetekre kell felkészülnie, nagyon idegesíti, ha előre nem látott dolgok felborítják a megszokott napirendjét. Mika, sokat ígér egy fontos személyhez fűződő kapcsolata, érzi, hogy partnere ugyanúgy, mint ön, gyengédségre vágyik. Körbe rajongják és elhamozzák bókokkal. Ikrek, energiája egyre nő, ám megoldandó feladatai is szaporodnak, családi vonatkozású és ingatlan ügyek foglalkoztatják, valamint az anyagiak. Rák, kedélyen nyugodt, kiegyensúlyozott, munkájában, vállalkozásában ma még nem kapcsolt rá a legnagyobb sebességre. Oroszlán, mostanában a pénz körül forognak a gondolatai, örül, hogy van ereje az állandó nyüzsgéshez és szervezéshez. Szűz, gond lehet a fizikai erőnlétével, ezért érdemesebb beállni egy energiatakarékosabb üzemmódra. A meditációs módszerek sokat segíthetnek lelkiállapota helyreállításában. Mérleg, egy kisebb hiba is elég ahhoz, hogy helyzete reménytelenné váljon, nem kizárt, hogy félreérti valaki viselkedését. Skorpió, kisebb veszteség fenyegeti, óvja minden vagyontárgyát és pénzét is, főként a pénztárcájára és az autójára vigyázzon. Nyilas, ne ostorozza magát a múltban elkövetett hibák miatt, ezek a ballépések tették bölcsebbé, a lényeg, hogy most ne kövesse el ugyanazokat a hibákat. Bak, elhamarkodott döntéseket ne hozzon, mert azt később meg kellene változtatni, vagy pedig megbánná. Szerelem terén kedveznek önnek a csillagok. Vízöntő. A munkamódszerek tökéletesítése vagy finomítása révén roppant hasznossá teheti magát, és ugrásszerűen előre juthat a karrierjében. Alak. Munkája során rájön arra, hogy a technika nagyon fontos, de nem helyettesítheti a szakértelmet. Életét vágyak szövevénye hatja át, amelyek határozott lépésekre ösztönzik.
1: Énekelheted.
0: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: A 90-es évekből Desiré dalát hallották 10 perccel 7 óra előtt, ez volt a You Gotta Be, és hát maradunk a 90-es években, igaz, hogy csak a film kapcsán, mert a zene az jóval régebbi, olyannyira, hogy ma ünnepli a 69. születésnapját. Bizony 1957. szeptember 24-én jelent meg a király Elvis Presley egyik igazi nagy slágere, a Jailhouse Rock. A dal az azonos című film betétdala, és egy pillanat alatt az amerikai toplisták élére került az 50-es évek vége felé közeledve, a Rolling Stone magazin pedig minden idők egyik legjobb dalai közé is beválasztotta. Nos, hogy hogyan ide a 90-es évek egyik nagy sikerfilmje, bár a történelmi leírások alapján azt a zseniális koreográfiát, amit a videóklipben és a filmben is láthatunk, Jailhouse Rock, azt maga Elvis Presley alkotta, de tudjuk nagyon jól a hollywoodi filmesektől, hogy ez nem pontosan így van, mert az alabamai Greenbow városkában élt egy fiatalember, akit úgy hívtak, hogy Gump, Forrest Gump, és hát Elvis Presley ezt a legendás mozgását és koreográfiát természetesen tőle nyúlta, nem hiszik? Hát dehogy nem.
1: Lakott nálunk egy fiatalember, akinek képzelje, gitártokja volt.
2: Forrest, mondtam, hogy ne zavard ezt a kedves fiatalembert.
3: Á, nem zavar, asszonyom. Csak megmutattam neki egy-két fogást a gitáromon.
2: Jó, rendben van, de kész a vacsora, jöhet enni.
3: Igen, mindjárt lemegyek. Köszönöm, asszonyom. Na, haver, mutasd meg még egyszer azt a szédült járásodat.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most. Egy film.

ez az ára, Morion ezzelát hallották, ezt játszotta Debrecen kedvenc rádiója. És hogy mi az ára annak, hogy részt vegyenek a már megszokott villámvoksunkban? Hát tulajdonképpen egy SMS, vagy egy Viber ára, ha ingyenes, ingyér van a Viber tulajdonképpen, igen, akkor 0 forint. Na nézzük a három jelöltet, ma reggel mutatom az elsőt, One T, Cool T, és a

0: ez már jobb lesz, mint az egyes? Katám! Úgy látom, Zsuzsinak igen, Barbie-nak igen, Betty-nek igen, Árpi-nak igen, és Katának is igen. De mutatom a harmadikat, amit így, hogyha ezt a részletet mutatom meg önöknek, akkor nem biztos, hogy tudják hirtelen, hogy mi ez. Megmondom az őszintét, én is vakartam a fejem búbját, hogy ezzel most mit akar a zenei szerkesztőm. Aztán rájöttem, hogy mit akart a zenei szerkesztőm. Figyeljék csak ezt a másik részt, ugyanebből a dalból. Aha, ismerős. Persze, hogy jó, Árpi, én mondtam. A hármas, a Seven Nation Army. Ha oda jutunk, akkor majd megnézzük, hogy mi volt hamarabb, a tyúk vagy a tojás. Nem is olyan rossz ez. Ízlelgessék egy kicsit. Összefoglalám közben. The Magic Key, One T, Cool T, 1-es, Kis Kece, Dash és Young Fly 3-as, nem, bocsánat, 2-es, és a 3-as akkor a Seven Nation Army, és hát ide várjuk az SMS-eket. 7 óra van egyébként.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
5: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
6: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
7: Cívisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
9: Megkezdte a próbagyártást a CATL debreceni cellagyártó üzeme, a Hajdúböszörményi kampuszon is lesz kutatók éjszakája. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: Megkezdte a próbagyártást a CATL új debreceni cellagyártó üzemének első két gyártósora. Számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a próbaüzem célja a gyártóberendezések és a termelési folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás megkezdése előtt. A vállalat augusztusban kapta meg az új épület használatba vételi engedélyét, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pedig korábban rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményben. A kínai vállalat közlése szerint a korábban feltárt hiányosságokat orvosolták. A cég 2024 ősze óta akkumulátormodulokat is gyárt Debrecenben, eddig 537 ezer darabot készítettek. Ragadt torkon a rákot. Ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és a nyaki daganatokra, valamint arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Megyénkben a Hajdúszoboszlói járó betegellátó centrumban van lehetőség szűrése, pénteken 8 és 10 óra között. Bejelentkezni személyesen vagy az egység központi telefonszámán lehet. Pénteken rendezik meg a kutatók éjszakáját, amelyhez idén 19. alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem. Szeptember 25-én közel 200 program közül választhatnak az érdeklődők, a gyermekektől a felnőttekig. Lesznek látványos kémiai kísérletek, önvezető járművekkel kapcsolatos bemutatók, valamint az egészség, műszaki, agrár, természet, bölcsész és társadalomtudományokhoz kapcsolódó programok is. Fontos, hogy a rendezvénynek nem csak Debrecenben lesznek helyszínei, a Hajdúböszörményi kampuszon is várják az érdeklődőket, emellett a Nyíregyházi és a Szolnoki kampusz is bekapcsolódik a programokba. Számolt be róla a Hajdú Press. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók-Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki.
0: Kedves napocska, döntsd már el végre, hogy mit akarsz. Hol kisütsz, hol meg elbújsz a felhők mögé. Hát erre mondjuk azt, hogy változékony az időjárás, nem Dániel?
7: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
9: Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.
0: Köszönjük, Dániel, és köszönjük a hallgatóknak, akik most rendesen megleptek, de szerintem még ennyire soha nem sikerült átverni a műsor vezetőjét, azaz jó magam, személy szerélyemet, mert hogy én azt gondoltam, hogy itt egyértelmű lesz a győzelem, és képzeljék el, hogy nem. Mondom, hogy megleptek, és megmondom, hogy mi a meglepetésem oka, pontosabban mutatom.
10: Indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: Ez a dal. Pontosabban ennek a dalnak az eredetie. Hát lehet örülni, kedves hallgatók, jó sokan voltatok, sokkal többen, mint akik a kis kecelányomra vágytak, sokkal többen a Seven Nation Army-ra, úgyhogy a reggel következő órája 5 perccel 7 óra után ezzel a meleg dallal indul. Én úgy látom, rengeteg embernek okoztunk most örömet ezzel. Respekt a zenei szerkesztőnknek.

0: valóság nekem is jár.
1: Na kicsi lány, jó lett ez a dal is? Dash és Young Fly a kis kecével a csütörtök reggelben.
2: Oviba. Sziasztok. Suliba. Munkába menet.
3: A Best reggel ott van veled.
1: Kis kece lányokkal és kis kece fiúkkal, akik Oviba, Suliba, Bölcsibe menet szavaztak a Best FM-en, de ma apáik nyertek, vagyis hát mindenki, aki azt a különleges dalt választotta, amelyre hát én nem mertem volna ma reggel fogadni, főképpen egy Dash-sel szemben. Na, a lényeg az, hogy ők nyertek, és még van egy harmadik helyezettünk, de mielőtt ezt lejátszanám önöknek, Magyarország egyik legkedveltebb színésznőjét fogjuk a 90. születésnapján köszönteni. 90. És iszunk egy pohárral az egészségére. Hát a reggeli pillanataiban én inkább egy pohár tejet, kakaót vagy teját javaslok önöknek, kávét esetleg. Annak is örülne, hiszen tudják, hogy ennyien szeretik az országban. De hogy kiről van szó, még egy kis türelem, és mindjárt kiderül a Best FM-en. 4-8-kor mondanék Trafipax információkat, mert a szavazás alatt és a hírek után rengetegen Levi, Ádám, Ancsa, Norbi, Éva, Andi, Feri, Laci, és lehet, hogy nem is számoltam mindenkit, két Trafipax információval is jelentkezett. Az egyik a külső Vámospércsi úton van, Virágos környékén, megvan? Önöknek, hogy meglegyenek. A másik pedig a Mák utca, Trafibox, a kis fészekbe berepült a madárka, úgyhogy csak óvatosan, baleset és bírságmentes közlekedést kíván Debrecen kedvenc rádiója.
3: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Ahol igen, köszöntjük a 90. születésnapján azt a színésznőt, aki Pápai Erzsébet néven született, az akadémia elvégzése után a debreceni Csokonai Színház tagja lett. 1959-ben, ahova Szendrő József szerződtette, és hát ha eddig nem jöttek volna rá, hogy kiről van szó, ebből tudni fogják. Nézd, még a nap is kisütött. Pápsztor Erzsi, azaz Pápai Erzsi születésének a 90. évfordulóján, azaz Janka néni 90. születésnapján. Jöhet egy kis szomszédok hangulat még? Oké, akkor most figyeljetek. És akkor egy kis Janka best of mindenkinek.
4: Adsz egy kortyot enni?
5: Persze.
4: Tényleg csak azért iszom, mert nagyon megszomjaztam. A vizet nem bírom. Annyira klóros. Egészségedre. Még egyet, légy szíves. Adj még egyet. Úgy fölhevültem. Azt a kis bort ne tedd már el, csak megpimposodik az üvegben. Szívem szerint tejet innék, de az itt biztos nincs. Talán egy fél vodkát, és kísérőnek egy kis sört. Ha erre jár, hozzon még egyet. Ez a sör langyos. Legyen szíves, hozzon egy hideget.
6: De jó hideg legyen, ám!
4: Tényleg jó hideg a söröt, Ferikém.
6: Jó poén, mi? Kérek még egy sört, jutalmul.
4: Van még egy kis sörünk, Feri. Ital?
7: Friss csapvizünk van, Janka néni.
4: Furcsa. Na mindegy, maradok. Jaj, van itthon italotok, ugye? A ti egészségetekre.
1: Drága Janka néni! Pásztor Erzsike, 90 éves, egy ország kíván neki jó egészséget, és még azt, hogy sok-sok éven keresztül lehessen velünk, ígyunk az egészségére egy pohár tejet. A harmadik helyen a Vanti és a Kulti végzett, ez a Magic Key.

0: jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
5: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
6: Igen.
5: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
6: Óriási.
5: A Mikepércsi út 73/C-ben.
4: Így van, gyerek.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
9: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épülő társasházakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark. Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.

egészen fiatalon, gyermekkorában ismert meg az ország, csak hát akkor még nem tudtuk, hogy ki ő, hogy hogy hívják tulajdonképpen, de bájos kis csicsergő hangjával elvarázsolta egész Magyarországot, már maga a történet is varázslatos.

bizony gyermekként a legendás Vuk című rajzfilm főcímdalának eléneklésével indul. A kis Katika születésnapja van ma, szóval az ő karrierje. Felragyogott az ég is, és azt mondja boldog születésnapot Wolf Kati, aki a 2010-es X-faktor után beindította a karrierjét olyan slágerekkel, mint a Hívjuk elő. Vagy az, aki voltam.

ő volt az, aki ezt az aprócska országot a nagy Eurovíziós dalfesztiválon ezzel a dalával képviselte. Düsseldorfban rendezték meg az Eurovíziós dalfesztivált. A régi szép idők, amikor még mi is ott voltunk. Kati az első elődöntőből a 7. helyen jutott tovább, aztán végül a nagy döntőben a 22. helyen végzett. Pedig hát ebben a dalban, ami Rácz Gergő szerzeménye, valljuk be, sokkal több volt, úgyhogy most Wolf Kati 52. születésnapján, 3:08 után. Angolul. A Lassláger. Jó reggel, Debrecen!

0: beszéd a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Mindenkire, minden lényre a világon rábíztak valamit vagy valakit. A világ a mi örökségünk, mindenki felel valamiért. Lehet, hogy elég, ha mindenki arra gondol, mi is bízatott rá ebben az életben. Mit kell megőriznie, kire kell vigyáznia, mi a dolga a kereke világon.
2: Olyan ő, hogy meg...

Ez a Best FM Rádió. A Modern Talkinggal és a legfrissebb közlekedési információkkal. Igaz, hogy zenékből ilyen régi nagy kedvencek is előkerülnek, de a közlekedési információkat illetően igyekszünk nagyon-nagyon frissek lenni. És hát sajnos most egy balesetről, mégpedig egy vonatgázolásról kell beszélni. Nem Debrecenben történt, hanem Berettyóújfalunál, a 47-es számú főúton, vagyis a Dózsa-György utcai átjárónál, ahol a Nagyváradról Ladányban tartó vonat egy embert gázolt el, és bizony emiatt teljes szélességében lezárták a baleset 47-es főút által érintett szakaszát, mégpedig a vasúti forgalom is szünetel, Berettyóújfalu és Biharkeresztes között pótló buszokkal lehet közlekedni. Ez úgy néz ki, mert egészen friss a hír, néhány perccel ezelőtt érkezett, hogy még most is aktuális, és egy darabig az lesz. Tehát a 47-es számú főúton, a Dózsa-György utcai átjárónál, és akkor le is van zárva ott a 47-es. 500-540 és 30-933-1046. Mit tudunk Debrecenből? A Vámospércsi úton trafipax lesz, a külső Vámospércsi úton, és a Mák utcában is aktív a box. A csütörtök reggelben már is Katy Perry érkezik az első igazi nagy slágerével.

Starshipdal hallottak, mindjárt 8 óra van, zárjuk Johnny közlekedési információval. Ezt az órát a 4-es számú főúton Téglásnál, Trafipaxon, a benzin kútnál, és hát Debrecenben maradt a Mák utcai box aktív állapotában, és nagy valószínűséggel a külső Vámospércsi úton is. Mérnek ott a Virágosok környékén, legyen nagyon figyelmes, óvatos, tartsa be a sebességhatárokat, szóval a sebességhatárokat, és akkor gond nem lehet. Mi nem fékezünk. Továbbra is rendületlenül csak a zenei kedvencek. John Newman-től ez a Love Me Again. Hamarosan rendel majd Dr. Béres.

0: mai névlaposainkat egy kereken 12 éves dallal köszöntjük majd fel. Ez lenne az... Baby now. Ed Sheeran. Micsoda csoda muzsika! Az esküvői ifjú pár nyitó táncok elmaradhatatlan muzsikája, megunhatatlan. Ez is érkezik majd. Sőt, az is kiderül, hogy ha valaki nem esik húst, nem eszik húst, akkor mivel lehet áthidalni ezt a problémát? Van tipjük?
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Koszos az autód? Ragyog jön újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Egy fotó, egy emlék, egy különleges ajándék. Unique Ever, ahol minden személyessé válik. Minőségi fotónyomtatás, igazolványképkészítés, gravírozás, egyedi ajándékok. Unique Ever, Debrecen, Osankorzó.
6: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline, kiváló minőséget jó áron.
7: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
8: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Új szintet lépett a GTK és a Teva együttműködése. Járőrök buktatták le a Hajdú Hadházi Társaságot. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán a Teva és az Egyetem több mint egy évtizedes együttműködésének részeként. A Teva Green Zone, valamint a Teva sarok a hallgatók szakmai beszélgetéseit, kapcsolódását és kikapcsolódását is segíti. A vállalat emellett egy oktatási célokat szolgáló automata technológiai mérőberendezést is adományozott a karnak. Az együttműködés fontos része a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Számolt be róla az oidep.hu. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
11: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
10: Rendőrök figyeltek fel egy többfős társaságra a Debrecen-Csapókert vasútállomáson hajnali órákban. A fiatalok két kerékpárral és egy rollerrel várakoztak a vonatra, azonban a járőrök kérdéseire többször is ellentmondásba keveredtek a közlekedési eszközzel kapcsolatban. Végül elismerték, hogy a bicikliket és a rollert nem sokkal korábban lopták a belvárosban. A Hajdú Hadházi lakosokat előállították, ellenük eljárást indítottak, a lopott járműveket pedig lefoglalták. Számolt be róla a Hajdu Press. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdúbiharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Ezhortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.

0: A Coldplay dalát hallották. Ez volt a Paradise. Egyébként pont ezen a napon 5 évvel ezelőtt a BTS-szel együtt megjelent a My Universe című daluk.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Ébredjünk együtt, készüljünk együtt és utazzunk együtt. Ez a Best FM, szép jó reggel Debrecen. Coldplay után egy másik évfordulós dallal köszöntjük a névnaposainkat, a Gellérteket és a Mercedeseket, de előtte két egészen más dolog. Az első tőled érkezik. Szervusz, jó reggelt, ez a Best FM.
3: Szia, Laci, János vagyok, ne haragudj már, ez egy furi közlekedési hír. A Pósa után lassan 10 napja van egy olyan összetört autó, aminek az eleje van összetörve, és belóg az úttestre, és néha kavart okoz. Tehát muszáj kerülni, csúcsforgalomba kellemetlen, és legalább 10 napja ott van. Tehát már túl van azon, hogy harambolozott, és na, arrébb toljuk, vagy arrébb visszük.
0: Hát bizony, akkor ideje lenne valahogy elszállítatni onnan egy autómentővel. Gondolom a saját kerekei nem tud elgurulni, azért vesztegel még mindig 10 napja a Pósa utcában. Köszönjük az infót neked! Jó reggelt önnek! Miben segíthet Debrecen kedvenc rádiója?
4: Jó napot kívánok! Németi János vagyok Debrecenből. A Debrecen Jerika utca környékén, tehát a Jerika utcán valószínű, elhagytam az életárcámot benne igazolványokkal. Minden, hogyha véletlen valaki jelezné, akkor...
0: Ha véletlen valaki jelzi, akkor megadjuk kedves János, Németi János az ön telefonszámát, tehát a Jerika utcában tűnt el egy pakk. Írat pakk, elég hosszadalmas az iratok beszerzése, úgyhogy ha valaki megtalálta, legyen olyan drága, hogy hívja a Debrecen kedvenc rádióját. 500-540.
5: Boldog névnapot, boldog névnapot.
6: Köszöntjük Gellért nevű hallgatóinkat. A Gellért német eredetű férfinév, jelentése kemény gerely. Leghíresebb tulajdonosai a névnek Gellért püspök, Raksányi Gellért színművész, és természetesen ön kedves Gellért, aki a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot a Mercedeseknek is!
5: Boldog névnapot, boldog névnapot!
6: Köszöntjük Mercedes nevű hallgatóinkat! A Mercedes spanyol eredetű női név, jelentése fogolykiváltó Szűz Mária. A név legismertebb viselői a népszerű automárkán kívül Ambrus Mercedes modell, Stieber Mercedes világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, és nem utolsó sorban ön kedves Mercedes, aki most a rádiót hallgatja.
0: Ön kedves Mercedes, akiről még egy dalt is írtak.
7: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Hát nem pontosan önről.
7: My friends all drive Porsches.
0: Hát hamarul a négy kerekű Mercedesről.
7: Worked hard all my life.
0: Janis Joplin, micsoda hanga.
7: So oh Lord, won't you buy me a Mercedes.
0: Szóval ma a Mercedesek és a Gellértek ünnepelnek, Raksányi Gellért, azaz Kutya úr. Ugye Janka nénit az előző órában köszöntöttük a 90. születésnapján. Raksányi Gellértre pedig most emlékezünk meg a neve napján. És amivel köszöntjük a mai névnaposainkat, az ma egy kereken 10 éves dal. Nem, 12. 12. 2014-ben adta ki. Egy síren. Az egyik legjobb dalát.
8: And I can't sweep you off of your feet.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
2: Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
3: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
4: Igen.
3: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
4: Óriási.
3: A Mikepércsi út 73/C-ben.
2: Így van, gyerek.
5: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével!
6: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséged. Bevásárolsz nálunk 40 000-ért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
7: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
8: Szeptember 26-a 27-e. Driftover Fest, Kummadaras. Brutális drift csaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Drift Masters versenyző. Infók kummadarasdrift.hu.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hi, this is James Blunt.
12: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
13: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
14: Hey, I'm Mariah Carey.
9: Bárhol is vagy.
15: Bárhol is vagy.
9: Ott van veled
16: a Best FM.
9: A Best FM.

0: ez a város ritmusa, a Best FM. Jó reggelt a 104,6 megahertzen, 3.49 bizony dübörög a ház, és dübörögtek az autók is, gondolom, mert oda tették a hangerőt a kedves autós Best FM rádió hallgatók, akik non-stop küldik a közlekedési információkat. Trafipaxról tudunk a külső Vámospércsi úton, vagy legalábbis tudtunk, mert most éppen frissiben nem kaptam hírt onnan, kaptam viszont Téglásról, ott még biztos, ott van a sebességmérő a benzinkútnál, és a Mák utcai trafibox is aktív volt. 500-540 és 39-33 104-6 az óra végén, vagyis hát annak az elején volt egy találós kérdés, hogy aki nem eszik húst, azzal mit lehet csinálni? Hogy lehet áthidalni ezt a problémát? Hát a Best FM rádió filmrajongó hallgatói számára ez egyáltalán nem volt kérdés. Orvos meg nem is kell, elég a Windex, mert az mindenre jó. Ma ünnepli a 64. születésnapját. Nia Vardalos, a bazi nagy görög lagzi kitalálója, forgatókönyvírója, rendezője és egyben főszereplője.
1: Ja, Vulán vagyok. Hát érintem meg a hájad. Engedd meg.
2: Jól van, Vulán. Vulán?
1: Igen?
2: Elég.
1: Elég, elég, jól van. Mikor jöttök el hozzám, hogy főzök nektek?
3: Bármikor.
2: Ezzel van egy kis gond.
1: Mi gond? Legjobban főzök a szaládba, mondd meg.
2: Már mondtam, ugye?
3: Kétszer.
2: Na, ugye? Az a helyzet, Tia... Ilyen a vegetáriánus. Nem eszik húst.
1: Nem eszi meg a húsz?
2: Nem, nem eszik húst.
1: Tudod, hogy érted azt, hogy nem eszi meg a húsz? Jól van a semmi baj, majd csinálok bárány. Kettő. Halljatok!
0: Amit akár milliószor képes vagyok meghallgatni és megnézni, tényleg a film csúcspontja volt a... az étkezési tanácsadás, de hát a nagynéni megoldotta. Boldog születésnapot kíván Debrecen kedvenc rádiója Nia Vardalosnak, aki ma 64 esztendős lett, és annak az énekesnek, aki az 55. születésnapját ünnepli. A formáció 1995-ben alakult, Németországban, de amerikai tagokból állt. Egy ikerpár, Ariel Hernandez és Gabriel Hernandez, valamint Marty Cintron, aki az énekese volt, ő egyébként Bronxban született, srácok meg Miami-ből származtak, a No Mercy formációnak. Azt tudták, hogy a No Mercy formációnak ki volt a szülőatya? Az a Frank Ferien, aki összehozta a Bonnie M-et, a Milli Vanillit, vagy éppen a Labust. Úgyhogy most a No Mercy együttes énekesének a születésnapján itt van a Subjektív Top 3. A harmadik helyen a Please Don't Go.

A második helyen egy feldolgozás, az Everything But The Girl nagy slágerének a feldolgozása. Ez a Missing. A srácok azóta már rég eltűntek, de azért nem veszi el tőlük senki, hogy a 90-es évek második felének egyik legnagyobb slágerét ők adták a világnak, pontosabban Frank Ferien, úgyhogy 55 éves ma Marty Sinsron, a No Mercy együttes énekese. Ez a number one.

0: neked könnyű lehet. A Best FM-mel mindenkinek jó reggel Debrecen, a Republik dala után. Maradunk a témánál, a hírek után jön Olivia Dean, és a So Easy.
1: I make it so easy.
0: Ami az egyik legjobb dal az idei zenei kedvencek között. Ami pedig a 80-as éveket illeti. Például...

0: Így is, mivel a reggelben nem szoktunk elfeledkezni az adott nap születésnaposairól, higgyék el, hogy ez a két dal sem véletlenül került ide, nem véletlenül fújta ide a szél, de hogy fog-e ma fújni a szél, vagy sem, azaz, hogy milyen időjárás várható Debrecen, erről is hallhatnak mindjárt részleteket a 104,6 MHz-en. 9 óra van.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
2: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
1: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék fali töltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
4: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
5: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
6: Energetikai támogatás Hajdú Szoboszlón, családbarát elismerést kapott a klinikai központ, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
7: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon. Viszont az export képességünket az csökkentette. Ez a hatás, azt látni kell. Tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevétel kiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
6: Új energetikai támogatási formát vezetnek be Hajdúszoboszlón, emellett több meglévő támogatás feltételeit is kedvezőbbé tette a képviselőtestület, számolt be róla a HAON. A támogatásra azok lehetnek jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 299.250, egyedül élők esetében pedig a 327.750 forintot, és 2 millió forintnál nagyobb értékű vagyonnal sem rendelkeznek. A támogatás fűtési és melegvízrendszer felújítására vagy cseréjére, veszélyhelyzet elhárítására, nyilászáró cseréjére és hűszigetelésre is kérhető. A számlával igazolt költségek felét legfeljebb 500 ezer forintot téríthetnek meg, fogalmaztak. Családbarát kórházi osztály elismerést kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának több részlege, számolt be róla az unideb.hu. A díjjal azokat a kórházi osztályokat ismerik el, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett a betegek és a hozzátartozóik támogatására, valamint az egészségügyi dolgozók jólétére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség ítéri oda. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiarban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
8: Bárhol is vagy, ott van veled,
0: még valami? a hírek után egy fontos dolog, valakinek nagyon fontos lesz, ugye? Jó reggelt, szia!
8: Szervusztok, Mihály vagyok. Nem tudom volna lehetőségbe, tudátok-e mondani Kishegyesi út végén egy nagyon szép bígül, szikorószínű kutyus nyakörvel szaladgál az úttesten is. Nem tudtuk megfogni, de biztos, hogy gazdája van, csak valahonnan megszökött, ha esetleg keresi valaki.
0: Ó, az öreg kolbászoló, a Beagle-t, őt elég sokszor kerestük már, nem konkrétan ezt a Beagle-t sejtem, hanem úgy általában a Beagle-öket, úgyhogy kedves gazdi, nyakörvel a kutyuska az úttesten rohangál az autók között a Kishegyesi út végén, ami hát nem egy életbiztosítás. Köszönjük, ha értem ész.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Phil Collins és a 80-as évekből egy igazi gyöngyszem Debrecen kedvenc rádiójában. Jó reggel, Debrecen!
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel.
0: Maradhatunk még ebben az évtizedben? Csak egy picit gyorsítjuk a tempót, hogy jól felébresszünk mindenkit. Elvégre is ez egy reggeli ébresztő műsor, annak is az utolsó órája, 7 perccel fél tíz előtt, szeptember 24-én csütörtökön, a Gellért és a Mercedes nevű kedves hallgatóink névnapján. Őket is lehet köszönteni, a születésnaposokat is lehet köszönteni, és meg az évfordulósokat is. Na akkor mondom a koreográfiát, ennek az órának a végén születésnapi tortát adunk, plusz egy a reggel informátorának járó pizzát, délelőtt pedig érkezik Enikő, és a névnaposokat és az évfordulósokat is megajándékozza, ám hogy esélye legyen a kiszemeltjének, ehhez előzetesen regisztrálni kell bestfmdebrecen.hu. Csak ott és máshol nem. Hol volt ez a Beagle? A Kishegyesi út végén egy trikolor Beagle lelépett otthonról, nem ritka esemény sajnos, az autók között szaladgált, ez sem ritka, remélem a gazdi azóta már érzelkelte, és észlelte, hogy otthonról hiányzik valaki, valami, és érte ment Kishegyesi út végén, tehát egy Beagle rohangált még egy fél órával ezelőtt, vagy nem, 10 perccel ezelőtt az autók között. És az autósoknak üzenjük, külső Vámospércsi út Trafipax, téglás, 4-es számú főút Trafipax, és Mák utca Trafi Box. Azt írta Andi, hogy a szívemet melengette ez a dalocska. Hát kell is, Andrea, mert hogy a testünket egy 11 fok melengeti. Ennyi van jelenleg Debrecen, mert ma 18 lehet. Azt mondtam, hogy maradunk a 80-as éveknél, és picit gyorsítunk a tempón. Jön az a dal, amit baromi sokan feldolgoztak. Az eredetije Madonnának a nevéhez fűzhető. Ez a Holiday!

eredetiben így szólt 1983-ban, de hogy milyen feldolgozások voltak, például a Madhouse-é, kis funk house stílusban. Aztán elkészítette a saját változatát a Capital Cities is, az így szólt el. Nem is rossz. Holiday. Celebrate. Persze mi magyarok sem maradhattunk ki a feldolgozók népes táborával.

Nekünk nyilván ez a legkedvesebb, azonban három évvel Madonna dala után 1986-ban jött két DJ, MC Michael G és DJ Sven. Kettőjük közül ma MC Michael ünnepli az 57. születésnapját.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
3: Cívisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. Pupillaoptika.hu.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elem választékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm K.

A Best FM Rádióban az Avenir dalát hallották, 3:40 van. Ha azt mondom, hogy Philippe Berthier, még egyszer, Philippe Berthier, akkor ki jut, melyik filmes karakter a kedves Best FM Rádió hallgató eszébe? Főképpen a korombeli, vagy legalábbis a 80-as években, hát serdülő tini korát érte, és így abszolút a célközönsége volt annak a kultikus francia tini filmnek, amelynek két része is volt. 1 és 2, és hát igen, Philippe Berthier, azaz Pierre Cosso, annak a második részében tűnt fel. Na nézem, megvan? Ó, hát persze, hogy megvan, ez bizony a házi buli. Julcsi, sejtettem, hogy tudni fogod. Pierre Cosso, azaz Philippe Berthier, aki ma 65 esztendős lett, a házi buli folytatása egy csapásra híressé, sikeressé tette. Tini leány szívek vágyálma volt. A színész, aki egyébként miután a filmben sikeres volt 1982-ben, megpróbálta beindítani a zenei karrierjét, tulajdonképpen nem is volt rossz hangja, ezt Bonnie Biancoval a Stay című dalában be is bizonyíthatta.

0: De Vladimir Kozma, a Házi buli című film zeneszerzője nem őt kérte fel a második rész betétdalának az elkészítésére, hanem az addig teljesen ismeretlen Cook the Books formációt. Úgyhogy, kedves Filip Bertyié, és kedves Házi buli rajongók, 65 éves ma a Házi buli Filipje, azaz Pierre Kozma.
1: Szia, szervusz. Filip Bertyét itt találjuk?
2: Igen.
1: Jó napot.
3: Szervusz.
1: Szervusz.
3: Nem veled találkoztam a vonaton?
1: De igen, velem. Remélem az enyém is megvan.
3: Még ilyen. Te, Katrin, nézd meg az útlevelet a táskámban, légy szíves. Én Fredo vagyok.
1: Penelope, Cook the Books, a kedvencem.
3: Ott voltál a koncertjükön?
1: Nem, de marhára szeretnék. Victoire Bereton, csak Vic. Te jársz francia boxra?
3: Igen.
1: Mert én is.
3: Tényleg? Hová?
1: Hát, az egyetemi városrészbe.
3: Isztok valamit?
1: Aha. Meleg sört és hideg kávét adhatok. Hát, nem köszönjük. Gyere, Penelope. Viszlát.
3: Viszlát.
1: Na, itt az 50 frankod. Te, láttad, hogy nézett rám? Mit gondolsz, a csaj melyikkel fut? Te jársz francia boxra? Nem, de majd fogok.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most. Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: A Train formáció első nagy slágere, 5 perccel 10 óra előtt, ez volt a Hey Soul Sister. Évi küldött egy közlekedési információt, mégpedig sajnos balesetről. A Böszörményi úton az 56-osok terénél történt baleset. Azt pontosan nem tudjuk, hogy mi, és hogy mekkora akadályt jelent, de talán majd ön jelenti a következő 4 órában, annak is az elején Morvai Szűcs Enikőnek, akivel hamarosan indul a csütörtök délelőtt. Szervusz, Enikő!
1: Szia, Laci, de előtte mi kiosztunk egy tortát.
0: Osszunk ki a tortát, és még a pizzát is adjuk oda a reggeli informátorának.
1: Bizony, esélyes Nagy Bernadetta párja Zsolti köszönti az én babámat. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Aztán Ványi János, Angéla és Balázs, hálás vagyok a sorsnak, hogy rád találtunk, és nagyon szeretünk. Kovács Nórát a barátnője nevezte Dóri, aki azt írta nekünk, hogy ő már Nórinak köszönhetően kétszer is nyert tortát egyébként. Oh, a Stefan képzelt el, igen, nyilván nagy időeltéréssel, és szeretné ő is meglepni, mert hát a barátnőinek még nem sikerült. Igazi barát jóban is hozban mellettem van. Aztán dr. Besonyai Beátát is köszöntik a kollégák, a citogenetika részleg kedvenc validáló orvosát, legyen mindig ilyen vidám és energikus, te vagy a fény az alagút végén. Köszönjük, hogy vagy nekünk, ezt üzenik a kollégák. Kovácsné Kamuti Róza is ünnepel, a barátnője köszönti. Eljött ez a nap is, igaz, nem ünnepelhetünk együtt, de majd bepótoljuk. Tudod, szuperül sikerült a közös kerek is. Ha kerek, ha nem kerek, akkor is boldogok lehetünk együtt. Aztán ifjabb Kádár Jenőt is köszönti nagynénye és a családja, és hát a Csercsák Ikrek is ünnepelnek. 18 éves lett ma Csercsák Petra és Csercsák Péter. Anya, apa és Fanni köszöntenek benneteket. Aztán Nagy Rolandot az apukája nevezte, Fagyal Dominikot pedig Gabi papa és Edith mama, első osztályos, nagyon szereti a legókat és nagyon jó tesó. 7 éves lett Dominik. Ünnepel még Freudenfeld Klára, remélem, hogy jól ejtettem a nevét. Nem jól ejtettem?
0: Freudenfeld. Én is belefutottam egyszer, és felhívták a figyelmemet, hogy ezt így kell mondani.
1: Akkor elnézést kérek. Tudom, mindenki nagyon hátlis a nevére, úgyhogy akkor így fogom mondani. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk.
0: Megköszönjük Murvai Szűcs Enikőnek. Murvai Szűcs Enikőnek, hogy...
1: Meg amikor röviddel írják a Szűcs. Hát attól rosszul vagyok. Mit? Igen.
0: Kis Szűcs. Igen?
1: Szóval szeretettel köszöntik születésnapja alkalmából a Best FM-en, mert hogy ebben még egyébként így konkrétan nem volt része, hogy születésnapi tortát nyerjen a férje, a lánya és az ő párja is. Nyitrainé Ferenc Gyöngyit a férje köszönti, Módisné Vadon Éva is ünnepel egy szép kerek számot, Dobos Áron, Kósán Gabika, Szakás Zsolt, Cifra Tímea, Orvos Lajosné Anita, Borók Réka és Dobos Árad is ünnepelnek, meg hát még nagyon-nagyon sokan is, aki most kimaradt és nem viszi el a tortát, mert hát csak egy tortánk van, az a déli kívánság műsorban majd tud kérni.
0: Egy tortánk van, de erre ma 2 nyertesünk lesz.
2: Bizony.
0: 2.
3: Igen, tessék.
0: Akkor Réka.
3: Igen.
0: Hát reméltem is, hogy nem a család fejének a telefonszámát kapom meg, hanem inkább a család másik fejének a telefonszámát.
3: Igen.
0: De milyen Réka és milyen Gyula?
3: Varga Elé Réka és Varga Gyula.
0: Ráadásul egy napon mind a kettőnek születésnapja van, az egészen ritka.
3: Az bizony.
0: Házastársak is?
3: Így van.
0: Házassági évforduló mikor van?
3: Augusztus.
0: Jó, azon már túl vagyunk.
3: Igen.
0: Úgyhogy házassági évfordulós nyereményt nem, de születésnapi tortát azt úgy tűnik, igen, Réka, hogy nyertetek.
3: Ó, köszönjük szépen. Nagyon meglepődtem, dolgozok azért, bocsánat.
0: Dolgozol az, vagy kicsit visszafogott, ugye?
3: Igen.
0: Képzeld el, én is dolgozom.
3: Igen.
0: Debrecen kedvenc rádiójában.
3: Best FM.
0: Igen, Fazekas Laci vagyok, megnyertétek a mai tortát.
3: Ó, de szuper.
0: Ami a kis angyal ajándéka, vanília torta ropogós csokival és sós karamellel, és Gyulának kérlek add át szívből jövő jó kívánságainkat a család nevében is, mert hogy ők neveztek be, és hát megnyertétek a mai ajándékot, hogy egy fogyasszátok egészséggel, és jó páros születésnapot kívánunk nektek.
3: Nagyon szépen köszönjük.
0: Visszaengedlek dolgozni.
3: Köszönöm.
0: Jó munkát.
3: Neked is, köszönöm.
0: Nekem már lassan csak jó pihenés, mert hogy Enikő érkezik 10 óra után, és hozza a zenei kedvenceket, én nekem meg még lenne egy pizzám a melanstól. Közben Árpád írja, hogy a Böszörményén azért nem olyan kicsi az a baleset, 4-es baleset. Busz, teherautó is érintett, meg kocsi is, és anyagi károsnak tűnik, 3 sávot is elfoglalnak. Ugye onnan jelentkezett be Évi picit hamarabb, és az 56-osok terénél történt a Böszörményi úton. Na, vajon Évi, Árpád, vagy egy korábbi informátor nyeri a pizzát? Egy korábbi, a mai pizza Szórádi Ádám ajándéka. Köszönjük a melanzsnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 10 óra van, jön az R.E.M. Rosé, Bruno Mars-szal.

0: ez is a Best FM. Csodás napot, Debrecen!
1: Megkezdte a próbagyártást a CATL debreceni cellagyártó üzeme, a Hajdúböszörményi kampuszon is lesz kutatók éjszakája, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdte a próbagyártást a CATL új debreceni cellagyártó üzemének első két gyártósora, számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a próbaüzem célja a gyártóberendezések és a termelési folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás megkezdése előtt. A vállalat augusztusban kapta meg az új épület használatba vételi engedélyét, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pedig korábban rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményben. A kínai vállalat közlése szerint a korábban feltárt hiányosságokat orvosolták. A cég 2024 ősze óta akkumulátormodulokat is gyárt Debrecenben, eddig 537 ezer darabot készítettek. Ragadt torkon a rákot. Ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganat szűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és a nyaki daganatokra, valamint arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Megyénkben a Hajdúszoboszló járó betegellátó centrumban van lehetőség szűrése, pénteken 8 és 10 óra között. Bejelentkezni személyesen vagy az egység központi telefonszámán lehet. Pénteken rendezik meg a kutatók éjszakáját, amelyhez idén 19. alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem. Szeptember 25-én közel 200 program közül választhatnak az érdeklődők, a gyermekektől a felnőttekig. Lesznek látványos kémiai kísérletek, önvezető járművekkel kapcsolatos bemutatók, valamint az egészség, műszaki, agrár, természet, bölcsészé és társadalomtudományokhoz kapcsolódó programok is. Fontos, hogy a rendezvénynek nem csak Debrecenben lesznek helyszínei, a Hajdú-Böszörményi kampuszon is várják az érdeklődőket, emellett a Nyíregyházi és a Szolnoki kampusz is bekapcsolódik a programokba, számolt be róla a Hajdú Press. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a Debreceni Vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók-Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdú-Biharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk, mérsékelt marad.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes, Forrás utca 2!
4: A reklám után újra!
5: Debrecen zenei kedvencei!
4: Megállás nélkül!
6: Hi, this is Craig David!
7: Hey, this is Kylie!
8: Király Viktor vagyok!
9: Hi, this is Madonna!
10: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon!
4: Ez a Best FM!

Gélda után már is indítjuk a csütörtök délelőttet itt a 104.6-on, és hát ugye ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy már csak egy karnyújtásnyira van a hétvége, mert a csütörtök lényegében kis péntek. Úgyhogy együtt hangolódunk, együtt készülődünk. Az utakról amit tudunk, hogy ugye a Böszörményi úton történt egy 4-es koccanás, anyagi káros baleset, és valószínűleg még mindig tart a helyszínen is, hogyha már ugye a rendőrök is kint vannak a Böszörményi úton, illetve azért óvatosabban, figyelmesebben közlekedjünk a Füredi úton, ahol jelenleg is tart az útfelújítás, ott nyilván a délutáni órákban meg a reggeli csúcsban azért torlódás szokott kialakulni, úgyhogy ezeken a helyeken csak óvatosan, vagy próbáljuk meg például elkerülni a Füredi utat, hogyha egy kicsit sietősebb, akkor menjünk körbe, mert hát ott a délutáni órákban azért el lehet időzni. Csilladalával megyünk tovább a folytatásban. Bízom benne, hogy együtt töltjük a következő 4 órát. Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, kellemetlen helyzetekre kell felkészülnie, nagyon idegesíti, ha előre nem látott dolgok felborítják a megszokott napi rendjét. Mika, sokat ígér egy fontos személyhez fűződő kapcsolata, érzi, hogy partnere ugyanúgy, mint ön, gyengétségre vágyik. Körbe rajongják és elhamozzák bókokkal. Ikrek, energiája egyre nő, ám megoldandó feladatai is szaporodnak, családi vonatkozású és ingatlan ügyek foglalkoztatják, valamint az anyagiak. Rák, kedélyen nyugodt, kiegyensúlyozott, munkájában, vállalkozásában ma még nem kapcsolt rá a legnagyobb sebességre. Oroszlán, mostanában a pénz körül forognak a gondolatai, örül, hogy van ereje az állandó nyüzsgéshez és szervezéshez. Szűz, gond lehet a fizikai erőnlétével, ezért érdemesebb beállni egy energiatakarékosabb üzemmódra. A meditációs módszerek sokat segíthetnek lelkiállapota helyreállításában. Mérleg, egy kisebb hiba is elég ahhoz, hogy helyzete reménytelenné váljon, nem kizárt, hogy félreérti valaki viselkedését. Skorpió, kisebb veszteség fenyegeti, óvja minden vagyontárgyát és pénzét is, főként a pénztárcájára és az autójára vigyázzon. Nyilas, ne ostorozza magát a múltban elkövetett hibák miatt, ezek a ballépések tették bölcsebbé, a lényeg, hogy most ne kövesse el ugyanazokat a hibákat. Bak, elhamarkodott döntéseket ne hozzon, mert az később meg kellene változtatni, vagy pedig megbánná. Szerelem terén kedveznek önnek a csillagok. Vízöntő. A munkamódszerek tökéletesítése vagy finomítása révén roppant hasznossá teheti magát, és ugrásszerűen előre juthat a karrierében. Alak. Munkája során rájön arra, hogy a technika nagyon fontos, de nem helyettesítheti a szakértelmet. Életét vágyak szövevénye hatja át, amelyek határozott lépésekre ösztönzik.

0: első kézből az utakról.
1: Gyuri vagyok, Trafipax információm van. Balmazújvároson, a Szoboszlai utcán, a Hajdú Szoboszló felől érkezőket mérik. A bokorba el van dugva a mérő.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.

Kungs és a This Girl, ez szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, és egy kicsit gondolkodtam azon, hogy szerintem mindenkinek van egy olyan illat, egy olyan zene, egy olyan tárgy, amitől egy pillanatra visszarepülünk 10-15-20 évvel ezelőttre. Lehet ez egy frissen sült palacsinta illata, a nagymama konyhája, a naptej egy nyári strandon, a vizes aszfalt egy nyári zápor után, vagy akár egy régi zene is. Ugyanezt történik egyébként akkor, amikor meghallunk egy dalt, amit évek óta mondjuk nem hallottunk, és hirtelen nem csak a dallam jut eszünkbe, hanem beugrik egy egész korszak, hogy hol voltunk, hogy kivel voltunk, hogy milyen volt az a nyár, vagy az az időszak, hogy milyen ruhában jártunk, ki volt akkor fontos nekünk. És pont ezen gondolkodtam, hogy miért működik ennyire erősen az illat, meg a zene, meg az emlékek és a tárgyak. Úgyhogy nem sokára majd erre ki fogunk egy kicsit térni, mert hogy én utána jártam ennek a dolognak, hogy éppen mondjuk a zenétől, amikor meghalunk egy olyan dalt, ami emlékekkel töltetve van tele, akkor miért érezzük azt a bizsergést ott belül, és miért érezzük azt, hogy húha, most hirtelen 10 évet visszarepültem, és pontosan tudom, hogy hol vagyok és mit csinálok. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon furcsa, de ugyanez az illat, egy parfümnek az illata, szerintem ezt mondanom sem kell senkinek. Nekem konkrétan megvannak a parfüm illatokból a korszakok, hogy melyik parfümöt mikor és hol használtam. És hogyha valaki mondjuk elmegy mellettem az utcán, és érzem azt az illatot, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt fújtam magamra, akkor minden emlék azonnal beugrik. Nagyon furcsa, nagyon-nagyon furcsa. Nem sokára erről beszélünk, előtte viszont Kygo és Imagine Dragons, Born to Be Yours, itt a 104.6-on.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Baby, I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back.

George Harrison dal előtt nem sokkal itt a Best FM-en, ugye az emlékekről beszéltünk, éppen arról, hogy mondjuk egy régebbi dal milyen emlékeket idéz fel, vagy éppen egy illat. Egyébként különleges kapcsolat mind a kettő, az illatoknak és a zenének is az emlékezetünkkel különleges kapcsolata van. Képzeljék el, hogy egy kicsit így utána olvastam. Az agyban az illatok feldolgozása nagyon szoros kapcsolatban áll olyan területekkel, amelyek az érzelmek és az emlékek kialakításában is részt vesznek. Ezért egy illat néha sokkal közvetlenebbül hoz elő egy régi élményt, mint mondjuk egy fénykép. Na és mi van a zenével? Itt jön a legérdekesebb rész, hogyha már ugye itt a rádióban beszélünk erről, akkor nyilván a zene is fontos. Egy dalhoz ugyanis nem csak a szöveg meg a dallam tud kapcsolódni, hanem egy konkrét életszakasz is. Például az a zeneszám, ami szólt a rádióban, amikor mondjuk először mentünk egyedül nyaralni, vagy először voltunk ezen a helyen, vagy akkor ismerkedtünk meg a barátunkkal, a barátnőnkkel, vagy mondjuk amit anya hallgatott főzés közben, amit apa hallgatott autószerelés közben, egy dal mondjuk, amit a középiskolai bulikban játszottak, egy régi sláger. És sokszor nem maga a dal a lényeg, hanem az érzés, amit hozzá kötöttünk. Szóval most képzeljük el, hogy becsukjuk a szemünket, és megszólal egy dal, amit 15-20 éve nem hallottunk. Mi az első kép, ami beugrik? Lehet, hogy valakinek épp egy balatoni nyár, másnak az első szerelme, valakinek a nagyszülői ház, másnak egy régi autó, amiben a szülei mellett ült gyerekként. Szóval én azt gondolom, hogy ezek a dolgok nagyon-nagyon mélyen bennünk gyökereznek. És lehet, hogy ezért olyan fontosak nekünk az illatok és a zene, mert nem egyszerűen valamire emlékeztetnek, hanem néhány másodpercre visszaadnak egy olyan időszakot, amiről már azt hittük, hogy régen elveszett. Charlie Puth érkezik a folytatásban.

0: irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled, a Best FM.
2: Új szintet lépett a GTK és a Teva együttműködése. Járőrök buktatták le a Hajdú Hadházi Társaságot. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán a Teva és az Egyetem több mint egy évtizedes együttműködésének részeként. A Teva Green Zone, valamint a Teva sarok a hallgatók szakmai beszélgetéseit, kapcsolódását és kikapcsolódását is segíti. A vállalat emellett egy oktatási célokat szolgáló automata technológiai mérőberendezést is adományozott a karnak. Az együttműködés fontos része a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Számolt be róla az oidep.hu. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor összen leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
2: Rendőrök figyeltek fel egy többfős társaságra a Debrecen-Csapókert vasútállomáson hajnali órákban. A fiatalok két kerékpárral és egy rollerrel várakoztak a vonatra, azonban a járőrök kérdéseire többször is ellentmondásba keveredtek a közlekedési eszközzel kapcsolatban. Végül elismerték, hogy a bicikliket és a rollert nem sokkal korábban lopták a belvárosban. A hajdúhatházi lakosokat előállították, ellenük eljárást indítottak, a lopott járműveket pedig lefoglalták. Számolt be róla a Hajdú Press. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdú-Biharban, napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Ezhortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
1: Ma teszünk a holnap egészségéért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
7: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM.

is szólnak a zenei kedvencek itt a 104.6-on a Best FM rádióban. A csütörtök délelőttben vagyunk, úgyhogy ugye már hamarosan itt a hétvége. Holnap már péntek, és egy kicsit tudunk hangulódni. És így, hogyha már a hétvégére gondolunk, akkor én pont azon gondolkodtam, hogy mikor lett mondjuk az teljesen természetes, hogy mindig elérhetőeknek kell lennünk. Na, gondoljunk csak bele abba, hogyha régen valaki nem vette fel a telefont, akkor egyszerűen azt gondoltuk, hogy jó, majd visszahív, meg is történt nyilván. De ma egy üzenetre illik gyorsan reagálni, látjuk, hogy mikor volt elérhető, látjuk, hogy mondjuk elolvasta, és még mindig nem reagált, és még sokan mondjuk este otthon is ránéznek a munkahelyi levelükre. Mintha a nap 24 órájában készenlétben lennénk folyamatosan, és egy percre sem pihennénk. De vajon tényleg pihenünk akkor, amikor közben folyamatosan értesítéseket nézegetünk, válaszolunk, felveszünk a telefont, stb. Stb. Tegye a szívére mindenki a kezét, hogyha valakinek van céges telefonja, és hazamegy a munkából, hányszor nem veszi fel, vagy hányszor némítja le, vagy nyomja ki a telefont. És szerintem nagyon sok mindenki azt mondja, hogy én megteszem, én nem veszem fel, én nem dolgozok, de mégis lehet, hogy akkor éppen ránéz egy e-mailre, és akkor arra fog mondjuk válaszolni. Mert én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban normális lett az, hogy állandóan elérhetőek vagyunk. Telefon, munka, üzenetek, közösségi média, és igazából az agyunk soha nem tud kikapcsolni. Meg úgy valójában mi sem, mert hogy mindig pörgünk valamin. Na nem sokára ezt kifejtjük egy kicsit. Előtte viszont a Twisted Sister érkezik a folytatásban.

pedig attól, hogy technikailag bármikor elérhetőek vagyunk, még nem biztos, hogy lelkileg is készen állunk másokra, mások számára igazából. Vagy hogyha például elolvastam egy üzenetet, akkor eldönthetem én is, hogy mikor fogok válaszolni. Nyilván, hogyha sürgős dologról van szó, vagy olyan dologról, amikor azonnal közbe kell avatkoznom, vagy bármi, az teljesen más. De egy átlagos, általános üzenetre nem feltétlen kell azonnal válaszolnunk. És igazából én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek meg kell érteni. Na de mit tudunk csinálni? Mi az, amivel egy kicsit el tudunk szigetelődni, úgymond, és nem feltétlen maradunk le a dolgokról? Ne tűzzük ki célul azt, hogy mondjuk ma kevesebbet fogok telefonozni, mert ez egy túl általános dolog. Ez olyan, mint az újévi fogadalmak. Válasszunk inkább egy konkrét fél órát, amikor a telefonunk egy másik helyiségben van. És nem némítjuk le magunk mellett, hanem tényleg máshol van. És másra fókuszálunk, másra figyelünk. Fél óra nem a világ. Viszont nagyon-nagyon gyorsan kiderülhet, hogy mi az, ami valóban fontos, és mi az, amit megszokásból ellenőrzünk 5 percenként. Mert szerintem nagyon sok időt elfecsérlünk azzal, hogy görgetjük a TikTokot, az Instát, a Facebookot, és valójában semmi sem történt. 5 perc múlva is ugyanaz az információ lesz ott. Nyilván ez nem mindig igaz, de azért a legtöbb esetben, amikor csak így unalomból pörgetjük a telefont, akkor ez általában így szokott lenni. És hasznos idő megy el ezzel. Ezt fordíthatnánk saját magunkra, a tanulásunkra, a kreativitásra, vagy bármi egyébre. Úgyhogy nem kell mindig elérhetőnek lennünk, nem kell mindig mindenki számára ott lennünk, és nem kell az, hogy minket stresszeljen, hogy valakinek nem válaszoltunk. Egy órán belül. Na bum, nem történt igazából semmi. És itt nem a vészhelyzetre gondolok, meg az ilyen nagyon fontos dolgokra, tényleg. És aki ezt nem érti meg, hát azon a kapcsolaton lehet, hogy el kell gondolkodni. Legyen az barát, vagy bárki más.

31-e van, és hát ma is nagyon sok névnaposunk, házassági évfordulósunk ünnepel, ugye? A Gellértek és a Mercedesek, például Forrai Mercedes, akit nevezett az anyukája, az apukája és a párja Gergely. Nyitrai név Ferenc Gyöngyi ünnepel, mert hogy Nyitrai János, a kedves férje, köszönti a 10. évforduló alkalmából a drága kicsi feleségemet. Nagyon várom az estét, remélem, hogy tetszeni fognak a meglepetések. Ó, János készült valami jó kis meglepetéssel akkor Gyöngyinek. Aztán Balabás Mercedes is ünnepel, a párom gépészmérnöknek tanul, egyetemista, évvégén diplomázik, köszönti az egész család, ezt Dávid írta nekünk. Aztán köszöntjük még szívből Mandics Korcsmáros Mercedest is, az anyukája Magdi írt nekünk. Egy kis verssel szeretnélek köszönteni, egy anya szívében a gyerekei és az unokái élnek, még akkor is, hogyha te ezt nem úgy véled. Remélem a kapcsolatunkat egy süti mellett meg tudjuk majd beszélni. Mi sodort oly távol minket? A Best FM segít most ebben, nagyon szeretlek. Mercedes, remélem, hogy hallgatod a rádiót, mert hogy anyukád rajtunk keresztül szeretne neked üzenni, és remélem, hogy tudunk segíteni abban, hogy megbeszéljétek a nézeteltéréseket. Boldog négy napot kívánunk, Mercedes! Na de ki fog elvinni a melancs cukrászda nyereményét? Ki fog beülni sütizni ma délután a Laktanya utca 50 szám alá? Kiderül ez is, mert hogy már is sorsolok. A nyertesünk pedig egy házassági évfordulós, Kellenberger János és felesége Zsuzsanna. A házasságunk évfordulóján nagyon sok szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy ezen az úton kéz a kézben járunk. Kérem a jó Istent, hogy még nagyon sokáig legyen ez az út. Szeretetben, egészségben köszönöm, hogy vagy nekünk. Ezt írta nekünk Zsuzsanna, a felesége. Hát szívből kívánok nektek akkor nagyon sok boldogságot, a melancs cukrászdába el tudtok majd látogatni és megünnepelni a házassági évfordulót.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Energetikai támogatás Hajdú Szoboszlón, családbarát elismerés kapott a klinikai központ, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
3: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette. Ez a hatást azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés is fog okozni a gazdálkodóinknak.
2: Új energetikai támogatási formát vezetnek be Hajdúszoboszlón, emellett több meglévő támogatás feltételeit is kedvezőbbé tette a képviselőtestület, számolt be róla a HAON. A támogatásra azok lehetnek jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 299.250, egyedül élők esetében pedig a 327.750 forintot és 2 millió forintnál nagyobb értékű vagyonnal sem rendelkeznek. A támogatás fűtési és melegvízrendszer felújítására vagy cseréjére, veszélyhelyzet elhárítására, nyílászáró cseréjére és hőszigetelésre is kérhető. A számlával igazolt költségek felét legfeljebb 500 ezer forintot téríthetnek meg, fogalmaztak. Családbarát kórházi osztály elismerést kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának több részlege, számolt be róla az ujdeb.hu. A díjjal azokat a kórházi osztályokat ismerik el, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett a betegek és a hozzátartozóik támogatására, valamint az egészségügyi dolgozók jólétére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség ítéri oda. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt.
0: Célállomás
1: Debrecen.
0: Pozíció
1: 104.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
3: A megbízható alap.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
5: Ott van veled.
12: A Best FM.
5: A Best FM.

0: Már szólnak a kedvencek a déli kívánság műsorban, jöhetnek az üzenetek 3933 1046 és a hívások is 505-140. Valaki vár, van a vonalban és várakozik. Háló, háló, Best FM, kívánság műsor, szia, hallgatlak!
1: Szia, Enikő!
2: Szia! Jó,
1: mondtam, te vagy?
2: Igen.
1: Szeretnék egy számot hívni Carson Comától a Gabi.
0: A Carson Coma újdonsága egyébként nagyon sok mindenkinek belopta magát a szívébe, és azt gondolom, hogy közkívánatra fog szólni most itt a déli kívánság műsorban, mert hogy mások is írtak nekem ezzel kapcsolatban. Egy kicsit tisztítottunk rajta azért, de a mondani valójából ez nem veszel sem.

0: kívánságműsorba, Stefan.
1: Jó napot kívánok, Koros Zsolt, hogy Hollandiából kollégámnak tájtnak, de Hollandiába, ha megvan a négy ütem.
0: Oké, és mit üzenünk neki?
1: Kitartás a mai napon, holnap meg Franciaországban nyaralni, és hogy kitartás.
0: Akkor biztos vagyok benne, hogy ő fél lábbal már Franciaországban van.
1: Kettővel már azt
0: mondja. Már azt mondja, hogy ott van, éppen csak a feje maradt még a munkában. Akkor.
1: Igen.
0: Jó, rendben, hát akkor jó munkát nektek, és tegeződjünk nyugodtan. Szia, szia!

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: megkezdte a próbagyártást a CATL debreceni cellagyártó üzeme, a Hajdúböszörményi kampuszon is lesz kutatók éjszakája, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdte a próbagyártást a CATL új debreceni cellagyártó üzemének első két gyártósora, számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a próbaüzem célja a gyártó berendezések és a termelési folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás megkezdése előtt. A vállalat augusztusban kapta meg az új épület használatba vételi engedélyét, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pedig korábban rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményben. A kínai vállalat közlése szerint a korábban feltárt hiányosságokat orvosolták. A cég 2024 ősze óta akkumulátormodulokat is gyárt Debrecenben, eddig 537 ezer darabot készítettek. Ragadt torkon a rákot. Ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és a nyaki daganatokra, valamint arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Megyénkben a Hajdúszoboszlói járó betegellátó centrumban van lehetőség szűrésre, pénteken 8 és 10 óra között. Bejelentkezni személyesen vagy az egység központi telefonszámán lehet. Pénteken rendezik meg a kutatók éjszakáját, amelyhez idén 19. alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem. Szeptember 25-én közel 200 program közül választhatnak az érdeklődők, a gyermekektől a felnőttekig. Lesznek látványos kémiai kísérletek, önvezető járművekkel kapcsolatos bemutatók, valamint az egészség, műszaki, agrár, természet, bölcsészé és társadalomtudományokhoz kapcsolódó programok is. Fontos, hogy a rendezvénynek nem csak Debrecenben lesznek helyszínei, a Hajdú-Böszörményi kampuszon is várják az érdeklődőket, emellett a Nyíregyházi és a Szolnoki kampusz is bekapcsolódik a programokba. Számolt be róla a Hajdú Press. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók-Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdú-Biharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500

mostani választása volt Bruno Mars dala itt a 104.6-on, most pedig Katus kérését játszom. Sziasztok, Bubi vagyok, Krisztinek és Szabinának szeretnék kérni egy dalt, és üzenem nekik, hogy még a legnehezebb napokon is mindig kisüt a nap. Ez így van, mert örökké nem lehet sötétség.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épületársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
3: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
2: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
4: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
5: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
6: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.

0: pum pum girl.
1: Hello, hello, Best FM Rádió kívánság műsor.
2: Hello, szia, hölgyem, Béla vagyok, Samson kertben. Számot szeretnék kérni.
1: Hallgatom, Béla.
2: Szia, kedves. Mondom, a kedvizikorház dolgozójának, a Mercedes Lucia-k szeptember 2.-3. voltam bent, és ma névnapja, és szeretettel küldnék neki egy számot, meg a Kossis Gergő Norbert doktor úrnak, aki műtött engemet tavaly szeptemberben, neki is küldöm szeretettel, meg a kórház dolgozóinak, meg a barátai társaságomnak, meg mindenki a Kozmix rajongónak, akik szeretik ezt a számot, amit én rajongója vagyok, azt tudti. A Kozmix Sporta, szia!
1: Szia!

Szép tunájt után is itt vagyunk, szólnak a zenei kedvencek itt a déli kívánság műsorban, és egy nagyon kedves hallgatói kérés következik. Margó néni telefonált nekem nemrég, és kért egy dalt férjének, az esztergályos Pista bácsinak, aki egyébként 77 éves, és még mindig becsülettel dolgozik, de hát Margó néni szeretne neki üzenni, hogy Pista, talán itt lenne az ideje egy kicsit megállni, pihenni, kikapcsolódni, több időt

tölteni együtt. Elmehetsz kártyázni, sakkozni, beszélgethetünk. Egyszerűen csak élvezhetjük az életet, azokat a napokat, amiket egymás mellett tölthetünk. Hiszen az életből soha nem tudhatjuk, hogy mennyi van. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak a munkára jusson idő, ne csak a robotolásra, az állandó megállás nélküli menésre, hanem egymásra is. Úgyhogy Margó néni szeretettel azt kívánja, és azt üzeni Pista bácsinak, hogy tegye le végre egy kicsit a munkaterhét, és élvezzék együtt az élet örömeit. Én kívánom, hogy még nagyon sokáig boldogságban, egészségben együtt éljenek, és Pista bácsa pedig mindenféleképpen fogadja meg a kedves felesége kérését.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

Kovaszki meg a Vega és az Egy világon át, ez szólt Kálmán kérésére, itt a déli kívánság műsor vége felé. Egyébként Kálmán kamionsofőrként dolgozik, és csak úgy a munkában szerette volna meghallgatni. Nos, hát meg is történt akkor, remélem, hogy úton vagy, éppen a pihenőt felé, vagy már kivetted a pihenődet. Kell egy kis szuszonás neked is. Aztán jön majd nem sokára Arja McCoy, előtte viszont az LMFAO, ezzel a dallal fogok én is búcsúzni, mert hogy véget ért a munkaidőm, meg hát a déli kívánság műsor is, de azért ebbe a két órába nagyon-nagyon sok minden belefért. A délutánt Balog Willivel tölthetik, velem pedig majd legközelebb vasárnap találkozhatnak. Jó volt újra együtt, szuper napot mindenkinek, hogyha éppen úton vannak hazafelé, akkor csak óvatosan, és tudom, hogy nagyon-nagyon sokan dolgoznak, kitartást, tekerik fel a hangerőt, maradjanak továbbra is a Best FM-mel, akár FM-en, akár online. Az elmúlt 4 órában Debrecen kedvenc rádiójában Morvai Szűcsenikőt hallották. Hello, hello! When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: Új szintet lépett a GTK és a Teva együttműködése. Járőrök buktatták le a Hajdú Hadházi Társaságot. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán a Teva és az Egyetem több mint egy évtizedes együttműködésének részeként. A Teva Green Zone, valamint a Teva Sarok a hallgatók szakmai beszélgetéseit, kapcsolódását és kikapcsolódását is segíti. A vállalat emellett egy oktatási célokat szolgáló automata technológiai mérőberendezést is adományozott a karnak. Az együttműködés fontos része a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Számolt be róla az oidep.hu. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta a rádiónak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
2: Rendőrök figyeltek fel egy többfős társaságra a Debrecen Csapókert vasútállomáson hajnali órákban. A fiatalok két kerékpárral és egy rollerrel várakoztak a vonatra, azonban a járőrök kérdéseire többször is ellentmondásba keveredtek a közlekedési eszközzel kapcsolatban. Végül elismerték, hogy a bicikliket és a rollert nem sokkal korábban lopták a belvárosban. A hajdúhatházi lakosokat előállították, ellenük eljárást indítottak, a lopott járműveket pedig lefoglalták. Számolt be róla a Hajdú Pressz. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdú-Biharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Elszórtan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.
0: A hírek

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
2: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
4: Szeptember 26-a 27-e. Drift Overfest, Kummadaras. Brutális drift csaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Drift Masters versenyző. Infók kummadarasdrift.hu.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
11: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
11: A Best FM.

0: Energetikai támogatás Hajdú Szoboszlón, családbarát elismerést kapott a klinikai központ, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette. Ez a hatást azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesést fog okozni a gazdálkodóinknak.
0: Új energetikai támogatási formát vezetnek be Hajdúszoboszlón, emellett több meglévő támogatás feltételeit is kedvezőbbé tette a képviselőtestület, számolt be róla a HAON. A támogatásra azok lehetnek jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 299.250, egyedül élők esetében pedig a 327.750 forintot, és 2 millió forintnál nagyobb értékű vagyonnal sem rendelkeznek. A támogatás fűtési és melegvízrendszer felújítására vagy cseréjére, veszélyhelyzet elhárítására, nyilászáró cseréjére és hőszigetelésre is kérhető. A számlával igazolt költségek felét legfeljebb 500.000 forintot téríthetnek meg, fogalmaztak. Családbarát kórházi osztály elismerést kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának több részlege, számolt be róla az unidep.hu. A díjjal azokat a kórházi osztályokat ismerik el, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett a betegek és a hozzátartozóik támogatására, valamint az egészségügyi dolgozók jólétére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség ítéli oda.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
3: Köszönjük szépen a híreket. Hello mindenki, 3 óra elmúlt. Jó helyen vannak, igen, ez itt a Best FM a 104.6-on. Azon vagyunk, hogy még jobban szóljon a munkaidő hátralévő része. Hozzuk a legnagyobb kedvenceket. Az első dalunk az egyenesen a slágerlisták csúcsáról érkezik. Jön Hugel, Hagel, Hügel, Üzsel, ki hogy szereti ejteni a nevét. Itt a Moving to the Sun.

0: Ez a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Itt vagyunk, bármi mondandójuk, kérdésük van, hívjanak, írjanak. SMS Viber 30 933 104.6, vagy lehet hívni 500-540. És közben egy egészen friss hír, új testvérvárosa lesz Debrecennek. A közgyűlés rábólintott, hogy testvérvárosi együttműködést kössünk a kazaksztáni Simkenttel. Ez egy 1,2 millió lakosú város, Kazaksztán harmadik legnagyobb városa az üzbék határ közelében. Fontos gazdasági, kulturális és közlekedési központ, ráadásul elég közel van Tashkenthez is. A hivatalos testvérvárosi megállapodást majd a következő hetekben fogják aláírni, de hát ez már csak formaság. Egyébként Simkenttel együtt Debrecennek már 24 testvérvárosa lesz világszerte. Vagy, hogy mostanában inkább mondani kell, Tesóka városa lesz világszerte. Szóval Simkent lesz Debrecen következő testvérvárosa. Nálunk pedig a következő dalt Kollányi Zsuzsi hozza. Ez lesz a Valahonnan. A Bestet hallgatják a 104.6-on.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
5: civisbeton.hu
4: A megbízható alap.
6: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
7: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő! Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársasházakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel.
8: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe!
7: Orient Lakó Park, Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.
6: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hey, this is Anastasia.
12: Hello, I'm Calvin Harris.
13: This is Carly Rae Jepsen.
14: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
15: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
16: Bárhol is vagy.
17: Bárhol is vagy.
16: Ott van veled.
18: A Best FM.
16: A Best FM.

A Best FM-et hallgatják. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Jó munkát mindenkinek, pontosan 3:30 van. Bruno Mars jön most, aki hát egy ilyen nagyon multikulturális családból származik. Az édesapja félig puertorikai származású, az édesanyja filippino és spanyol ősökkel rendelkezik, és most kapaszkodjanak meg, nagyapai vonalon, által nagyon-nagyon távoli rokonságban, de magyar felmenői is voltak. Tehát így szokott ez lenni, előbb-utóbb mindenkiről kiderül, hogy magyar. Bruno Mars és az I Just Might, most a Best-en.

0: Lal közelebb a munkaidő vége. Sean Paul, David Guetta és Becky G. És a Mad Love.
1: 104.6 FM.
0: És egy kicsit közelítünk azért már a hétvégéhez is. Szombaton lesz egy nagy motoros felvonulás a városban. A motorosok reggel 9 és délután 11 között fognak végigvonulni. A Kossuth tér, Kálvin tér, Péterfia utca, Bem tér, Simonyi út, Nagy Erdélyi körút, Klinikai Központ, Nagy Erdélyi Campus útvonalon. Emiatt abban a két órában, tehát szombaton reggel 9 és délután 11 között késéssel közlekedhetnek az 1-es és a 2-es villamosok, illetve azok az autóbuszok, amik érintik ezt az útvonalat. Emiatt mindenkitől megértést és türelmet kérnek. Tehát szombaton 9 és 11 óra között motoros felvonulás lassíthatja egy kicsit a tömegközlekedést a városban. Erre készüljenek. Easy Rider öcsém, jön FR David és a Words.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Remélem, hogy legalább ilyen nyugis a mai napjuk, mint amilyen nyugis volt ez a dal. Jó, mondjuk azért mindjárt fölpörgünk a hírek után.
1: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
4: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
5: Igen.
4: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
5: Óriási.
4: A Mikepércsi út 73/C-ben.
3: Így van, gyerek.
6: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vált operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
8: Megkezdte a próbagyártást a CATL debreceni cellagyártó üzeme, a Hajdúböszörményi kampuszon is lesz kutatók éjszakája, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Megkezdte a próbagyártást a CATL új debreceni cellagyártó üzemének első két gyártósora, számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a próbaüzem célja a gyártó berendezések és a termelési folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás megkezdése előtt. A vállalat augusztusban kapta meg az új épület használatba vételi engedélyét, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pedig korábban rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményben. A kínai vállalat közlése szerint a korábban feltárt hiányosságokat orvosolták. A cég 2024 ősze óta akkumulátormodulokat is gyárt Debrecenben, eddig 537 000 darabot készítettek. Ragadt torkon a rákot. Ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és a nyaki daganatokra, valamint arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Megyénkben a Hajdúszoboszlói járó betegellátó centrumban van lehetőség szűrésre, pénteken 8 és 10 óra között. Bejelentkezni személyesen vagy az egység központi telefonszámán lehet. Pénteken rendezik meg a kutatók éjszakáját, amelyhez idén 19. alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem. Szeptember 25-én közel 200 program közül választhatnak az érdeklődők, a gyermekektől a felnőttekig. Lesznek látványos kémiai kísérletek, önvezető járművekkel kapcsolatos bemutatók, valamint az egészség, műszaki, agrár, természet, bölcsészé és társadalomtudományokhoz kapcsolódó programok is. Fontos, hogy a rendezvénynek nem csak Debrecenben lesznek helyszínei, a Hajdú-Böszörményi kampuszon is várják az érdeklődőket, emellett a Nyíregyházi és a Szolnoki kampusz is bekapcsolódik a programokba. Számolt be róla a Hajdú Press. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók-Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
8: Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdú-Biharban elszórtan eső is előfordulhat. miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.
0: Köszönjük szépen a híreket, a délutáni csúcsforgalmat pedig azzal az infóval kezdjük meg, hogy...
5: Szia Vili, a budai Nagy Antalon a madárka kalitkában van.
0: Köszönjük szépen, tehát a budai Nagy Antalon mérnek a rendőrök, minden érdekel, ami az utakon történik, írják meg a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Nálunk pedig padlógáz, jövünk a legjobb zenékkel, itt van Dua Lipa és a Houdini.
10: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,

0: 4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- rögtek volna föl, hogy Isten igazából. Továbbra is mérnek a rendőrök Debrecenben a Budai Nagyantalon, működik a Trafibox. Aztán nemrég még ellenőrzés volt a Nagy-Erdei körúton is, onnan egy kis pontosítás egyébként jöhet. Trafi van a 35-ösön Józsa és Böszörmény között, mérnek a 3318-as úton Hajdú-Böszörmény és az M35-ös autópálya közötti szakaszon és Balmazújváros kivezető szakaszán a Debreceni úton is ellenőrzésre kell számítani. Szép kis lista.
1: A jó látás alapja biztonságos közlekedés. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: És léci, küldjék ezután is a közlekedési infókat. Biztos van miről beszélni az utakon. A 3933-1046-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. És akkor cserébe a közlekedési infókért itt vagyunk a legjobb zenékkel. Jön Shawn Mendes és a Stitches.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +3652 866 130-as telefonszámon vagy a hotelicium.com/étterem oldalon.
3: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
4: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
5: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
6: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
7: Egy fotó, egy emlék, egy különleges ajándék. Unikevőr, ahol minden személyessé válik. Minőségi fotónyomtatás, igazolványképkészítés, gravírozás, egyedi ajándékok. Unikevőr, Debrecen, Osankorzó.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.

0: Ez a Best FM a 104-on. Még mindig működik a Fix Trafi a Budai-Nagyantalon.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: Mi pedig minden idők valószínűleg legismertebb hip-hop slágerivel megyünk tovább. Dr. Dre, Snoop Dogg és a Next Epizód. A dalnak ezt a jellegzetes pattogós dallamát egyébként 1967-ben egy David McCallum nevű skót származású zenész és színész írta, tehát ez egy feldolgozás. Kis ötösért ki tudja megmondani, hogy honnan ismerhetjük még David McCallumot. Később az NCIS-ben ő játszott a Duckit, az orvos szakértőt. Szóval Dr. Dre, Snoop Dogg és a Next Epizód most a Westen.

104. Ez a Best FM. Jó utat hazafelé mindenkinek. 3 perc múlva lesz 3:45. Ez azt jelenti, hogy 17 perc múlva kezdődik a mai kívánság műsor. Ha csütörtök, akkor Szilvi, ma ő lesz a kívánságügyi szakreferens, ő fogja teljesíteni a kéréseket. SMS-t, Viber-t már írhatnak neki most is. 39-33-104-6. Pötyögjék be, hogy mit szeretnének hallani, aztán 5 órától élesben is kívánság műsor. Addig azért van még egy kis időnk, úgyhogy jöjjön például Brian Adams és a Summer of 69.

ezt a FM a 104.6-on, ez volt az Edda és a Gyere őrült, én pedig megyek őrült. Az én részem már a véget ért. Köszönöm mindenkinek, akivel együtt rádióztunk. Nem maradnak egyedül, jön Szilvia a stúdióba, és mindjárt kezdi a kívánság műsort. Már hívhatják őt az 500-540-en, vagy írjanak neki a 3933-1046-ra. Egy búcsúdal azért még jár nekem mára, nem is akármi. Itt az IMF és az Unbelievable.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nagy géphez nagy mosás kell. Belker kamionmosó, hogy a szerelményed újra tisztán hódítsa az utakat. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tisztaság nagyban.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
4: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
5: Igen.
4: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
5: Óriási.
4: A Mikepércsi út 73/C-ben.
3: Így van, gyerek.
6: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
7: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én, új helyszínen, a Phoenix Arénában.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
8: Új szintet lépett a GTK és a Teva együttműködése. Járőrök buktatták le a Hajdú Hadházi Társaságot. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
8: Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán a Teva és az Egyetem több mint egy évtizedes együttműködésének részeként. A Teva Green Zone, valamint a Teva Sarok a hallgatók szakmai beszélgetéseit, kapcsolódását és kikapcsolódását is segíti. A vállalat emellett egy oktatási célokat szolgáló automata technológiai mérőberendezést is adományozott a karnak. Az együttműködés fontos része a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Számolt be róla az oidep.hu. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta a rádiónak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
9: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor összen leterheltebbek a kémény. Így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
8: Rendőrök figyeltek fel egy többfős társaságra a Debrecen-Csapókert vasútállomáson hajnali órákban. A fiatalok két kerékpárral és egy rollerrel várakoztak a vonatra, azonban a járőrök kérdéseire többször is ellentmondásba keveredtek a közlekedési eszközzel kapcsolatban. Végül elismerték, hogy a bicikliket és a rollert nem sokkal korábban lopták a belvárosban. A hajdúhatházi lakosokat előállították, ellenük eljárást indítottak, a lopott járműveket pedig lefoglalták. Számolt be róla a Hajdú Press. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdúbiharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Elszórtan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.
2: És most
1: indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
10: Szombati Szilvi, köszöntöm Önöket egy kellemes kis dallal, aminek a címe Sok szerencsét, bébi. Legyen így mindazoknak, akiknek most nagy szükségük van rá. Mármint a szerencsére, igaz, Hajni és Kata. Nektek forogjon a dal elsőként, utána pedig Petyának jön Cosmix és a Holnap után.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék falitöltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
3: Szeptember 26-a 27-e. Driftoberfest, Kunmadaras. Brutális drift csaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Drift Masters versenyző. Infók kunmadarasdrift.hu.
4: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
5: Hi, we're the Pussycat Dolls.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
8: Sziasztok, Pálines vagyok.
9: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.

0: Ez volt Lady Gaga és Bruno Mars közöse itt a Best FM kívánság műsorban, Die with a Smile. Lili kérésére szólt az édesanyjának ez a felvétel. Mivel folytassuk most? Hello, szia!
1: Ja, Szilvi Gábor vagyok. Madonna, La Vida Bonita, mehet?
0: Igen, nincs akadálya.
1: Üteném Vivinek, Anikónak, Józsinak, neked is kiteleti.
0: Köszönöm szépen én is. Szia!
1: Szia!

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és forogjon most egy igazi 90-es évekbeli dance himnusz. A ritmus, ami tényleg táncra hív. Snap és a felejthetetlen Rhythm is a Dancer diakérésére.

érkezett egy ilyen üzenet. Szia, Szilvi, szeretném kérni a Purgatórium című számot, mert számunkra nagyon aktuális a dal. A húgomnak szeretném küldeni, Debinek, Vivien.

0: Korszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Szeretném megköszönni, hogy ilyen rendes vagy hozzám.
2: Nincs mit.
1: Holnap sem szeretnék csalódni. Nagyon örülnék egy csokor Liliumnak.
2: Liliumnak?
1: Igen, a kedvenc virágom.
2: Kösz a tippet.
1: Jó ét.
2: Jó ét. Szavamra mondom.
3: Rómeó!
2: Igen, uram?
3: Ha nem rohansz, fújt ki magad egy kicsit. Megérdemelsz egy pofasört.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Energetikai támogatás Hajdú Szoboszlón, családbarát elismerés kapott a klinikai központ. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
6: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel, amire nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette. Ez a hatást azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
5: Új energetikai támogatási formát vezetnek be Hajdúszoboszlón, emellett több meglévő támogatás feltételeit is kedvezőbbé tette a képviselőtestület, számolt be róla a HAON. A támogatásra azok lehetnek jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 299.250, egyedül élők esetében pedig a 327.750 forintot és 2 millió forintnál nagyobb értékű vagyonnal sem rendelkeznek. A támogatás fűtési és melegvízrendszer felújítására vagy cseréjére, veszélyhelyzet elhárítására, nyilászáró cseréjére és hőszigetelésre is kérhető. A számlával igazolt költségek felét legfeljebb 500 ezer forintot téríthetnek meg, fogalmaztak. Családbarát kórházi osztály elismerést kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának több részlege, számolt be róla az oindep.hu. A díjjal azokat a kórházi osztályokat ismerik el, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett a betegek és a hozzátartozóik támogatására, valamint az egészségügyi dolgozók jólétére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség ítéri oda. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

Egy hang, egy gitár és egy felejthetetlen 90-es évekbeli sláger. Natalie Imbruglia és az örök kedvenc a torn Petra kérésére forog Ádámnak.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
8: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
3: A Best FM.

0: Frissebb műsor, Best FM, tessék!
1: Hello, kérni szeretném a Zaria Pannónia.
0: Küldött valakinek?
1: Igen, Uncsi tesómnak, Szabó Gergőnek.
0: Jó, és téged hogy hívnak?
1: Nagy Ádám.
0: Rendben, Ádám. Akkor Gergőnek forog, jó?
1: Igen.
0: Okés.

Ha van valamitől pillanatok alatt jobb kedvünk lesz, akkor ez az. Egy igazi 80-as évekbeli parti himnusz, amelynél egyszerűen lehetetlen egy helyben maradni. Akik ünnepelnek ma, emeljék a poharaikat. Induljon a celebration, vagyis ünneplés. Itt a Cool and the Gang, Laci kérésére, Zolinak, akinek nagyon sok boldog születésnapot kíván.

SMS és Viber számunk 30 933 1046. Best FM kívánságműsor.

az önök kedvenceivel, ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és 10 perccel 7 óra előtt az utolsó blokkhoz érkeztünk el. Nem sokára érkezik egy kicsit melankolikus, mégis felemelő 80-as évekbeli sláger, az AHA és a The Sun Always Shines on TV Pisti kérésére. Előtte azonban Vilinek forogjon Emesétől az Edda és a Háromszor. Én köszönöm a figyelmet, és kívánok további nagyon szép estét mindenkinek. Az elmúlt két órában Szombati Szilvit hallottam.

0: megkezdte a próbagyártást a CETL debreceni cellagyártó üzeme, a Hajdúböszörményi kampuszon is lesz kutatók éjszakája, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdte a próbagyártást a CETL új debreceni cellagyártó üzemének első két gyártósora, számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a próbaüzem célja a gyártó berendezések és a termelési folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás megkezdése előtt. A vállalat augusztusban kapta meg az új épület használatba vételi engedélyét, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pedig korábban rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményben. A kínai vállalat közlése szerint a korábban feltárt hiányosságokat orvosolták. A cég 2024 ősze óta akkumulátormodulokat is gyárt Debrecenben, eddig 537 ezer darabot készítettek. Ragadt torkon a rákod. Ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganat szűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és a nyaki daganatokra, valamint arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Megyénkben a Hajdúszobosztói járó betegellátó centrumban van lehetőség szűrésre, pénteken 8 és 10 óra között. Bejelentkezni személyesen vagy az egység központi telefonszámán lehet. Pénteken rendezik meg a kutatók éjszakáját, amelyhez idén 19. alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem. Szeptember 25-én közel 200 program közül választhatnak az érdeklődők, a gyermekektől a felnőttekig. Lesznek látványos kémiai kísérletek, önvezető járművekkel kapcsolatos bemutatók, valamint az egészség, műszaki, agrár, természet, bölcsészé és társadalomtudományokhoz kapcsolódó programok is. Fontos, hogy a rendezvénynek nem csak Debrecenben lesznek helyszínei, a Hajdú-Böszörményi kampuszon is várják az érdeklődőket, emellett a Nyíregyházi és a Szolnoki kampusz is bekapcsolódik a programokba, számolt be róla a Hajdú Press. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a Debreceni Vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók-Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdú-Biharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.

0: szintet lépett a GTK és a Teva együttműködése. Járőrök buktatták le a Hajdú Hadházi Társaságot. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán a Teva és az Egyetem több mint egy évtizedes együttműködésének részeként. A Teva Green Zone, valamint a Teva Sarok a hallgatók szakmai beszélgetéseit, kapcsolódását és kikapcsolódását is segíti. A vállalat emellett egy oktatási célokat szolgáló automata technológiai mérőberendezést is adományozott a karnak. Az együttműködés fontos része a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Számolt be róla az oidep.hu. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta a rádiónak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
0: Rendőrök figyeltek fel egy többfős társaságra a Debrecen-Csapókert vasútállomáson hajnali órákban. A fiatalok két kerékpárral és egy rollerrel várakoztak a vonatra, azonban a járőrök kérdéseire többször is ellentmondásba keveredtek a közlekedési eszközzel kapcsolatban. Végül elismerték, hogy a bicikliket és a rollert nem sokkal korábban lopták a belvárosban. A hajdúhatházi lakosokat előállították, ellenük eljárást indítottak, a lopott járműveket pedig lefoglalták. Számolt be róla a Hajdú Press. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdú-Biharban, napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Ezortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.

0: Energetikai támogatás Hajdú Szoboszlón, családbarát elismerést kapott a klinikai központ, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel, amire nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette. Ez a hatást azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
0: Új energetikai támogatási formát vezetnek be Hajdúszoboszlón, emellett több meglévő támogatás feltételeit is kedvezőbbé tette a képviselőtestület, számolt be róla a HAON. A támogatásra azok lehetnek jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 299.250, egyedül élők esetében pedig a 327.750 forintot, és 2 millió forintnál nagyobb értékű vagyonnal sem rendelkeznek. A támogatás fűtési és melegvízrendszer felújítására vagy cseréjére, veszélyhelyzet elhárítására, nyilászáró cseréjére és hőszigetelésre is kérhető. A számlával igazolt költségek felét legfeljebb 500.000 forintot téríthetnek meg, fogalmaztak. Családbarát kórházi osztály elismerést kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának több részlege, számolt be róla az oindep.hu. A díjjal azokat a kórházi osztályokat ismerik el, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett a betegek és a hozzátartozóik támogatására, valamint az egészségügyi dolgozók jólétére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség ítéri oda. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: megkezdte a próbagyártást a CETL Debreceni cellagyártó üzeme, a Hajdúböszörményi kampuszon is lesz kutatók éjszakája, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdte a próbagyártást a CETL új debreceni cellagyártó üzemének első két gyártósora, számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a próbaüzem célja a gyártóberendezések és a termelési folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás megkezdése előtt. A vállalat augusztusban kapta meg az új épület használatba vételi engedélyét, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pedig korábban rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményben. A kínai vállalat közlése szerint a korábban feltárt hiányosságokat orvosolták. A cég 2024 ősze óta akkumulátormodulokat is gyárt Debrecenben, eddig 537 ezer darabot készítettek. Ragadt torkon a rákot. Ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és a nyaki daganatokra, valamint arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Megyénkben a Hajdúszoboszlói járó betegellátó centrumban van lehetőség szűrésre, pénteken 8 és 10 óra között. Bejelentkezni személyesen vagy az egység központi telefonszámán lehet. Pénteken rendezik meg a kutatók éjszakáját, amelyhez idén 19. alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem. Szeptember 25-én közel 200 program közül választhatnak az érdeklődők, a gyermekektől a felnőttekig. Lesznek látványos kémiai kísérletek, önvezető járművekkel kapcsolatos bemutatók, valamint az egészség, műszaki, agrár, természet, bölcsész és társadalomtudományokhoz kapcsolódó programok is. Fontos, hogy a rendezvénynek nem csak Debrecenben lesznek helyszínei, a Hajdú-Böszörményi kampuszon is várják az érdeklődőket, emellett a Nyíregyházi és a Szolnoki kampusz is bekapcsolódik a programokba. Számolt be róla a Hajdú Press. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdú-Biharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.

cercare di salire, Priskel. Priskel da gol. Oristen. Priskel Tavares. Hát hogy eltalálta ezt a labdát? Csúcsák. Ödecsúsztat. Gól.

0: jó zene örökre szól. Best FM Rádió.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Megtanítottalak téged mindenre, amire szükséged lehet. Most magammal kell törődnöm. Ellenem kívül nincs senki. Nem veszíthetem el még egyszer?
3: És mi lesz Kaliforniával? Mi lesz a néppel?
2: Nekik ott van Zorro.
1: Egy film zene most. Film zene most.
0: A Best FM-en. A Best FM-en. A Best FM-en. A Best FM-en.

0: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb